Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 26-a, péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően, ahogy már megszokhatták, az érdekességek a nagyvilágból és a Türkiye utcai ízeinek legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra további videók, információk és hírek érdekében a honlapunkra a www.trtmagyar.com-ra.

A mai hír összefoglalón következik. Az ENSZ megkezdte a humanitárius segélyek mozgósítását és elősegítette a városi kutatómentő csapatok telepítését Venezuelába, miután pusztító földrengések sújtották az országot. Az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala elősegíti a városi kutatómentő csapatok telepítését, mondta Stefani Duzsarék, az ENSZ szóvivője, hozzátéve, hogy Antonio Gutierrez főtitkár üdvözölte a tagállamok támogatási ajánlatait. Eközben az Egyesült Államok déli parancsnoksága közölte, a külügyminisztériumon és a nemzetközi partnerekkel koordinálja a segélyműveleteket, valamint létrehozott egy operatív tervezőcsoportot a reagálás felügyeletére. Az Egyesült Államok és az öböl menti együttműködési tanács országai a hormozi szoros újranyitását szorgalmazták, hangsúlyozva, hogy a stratégiai vízi úton való szabad hajózás továbbra is alapvető fontosságú a regionális és globális biztonság szempontjából. A bahreini USA öböl menti miniszteri találkozót követően kiadott közös nyilatkozatban a két fél hangsúlyozta a szoros újranyitásának fontosságát, mondván a szabad feltétel nélküli és korlátozás nélküli hajózás, beleértve a nemzetközi jog szerinti tranzitáthaladás jogát, továbbra is alapvető fontosságú a regionális és globális biztonság szempontjából. A miniszterek emellett kihangsúlyozták a lendület és az egység fenntartásának szükségességét is, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások az ellenségeskedés véglegesebb megszüntetése felé haladnak, hivatkozva arra a közös célra, hogy megakadályozzák Teheránt abban, hogy bármikor is nukleáris fegyvert fejlesztenek ki vagy szerezzen meg. Az izraeli hadsereg közölte, 6 embert ölt meg, akiket a Hezbollah civileknek tart Dél-Libanonban, miközben Tel Aviv folyamatosan megsérti az USA közvetítésével létrejött tűzszünetet. A Hezbollah szerint egy izraeli dróntámadás, amely civileket célzott meg Dél-Libanonban, a tűzszünet kirívó megsértését jelentette, annak ellenére, hogy a Hezbollah továbbra is elkötelezett a fegyverszünet mellett. A csoport a támadást az izraeli hadsereg második szándékos célpontjaként írta le 48 órán belül libanoni civilek ellen. Egy palesztin meghalt, miután az izraeli erők tüzet nyitottak Észak-Gázában, ami a 2025. október 10-e óta érvényben lévő tűzszünet legújabb megsértése. A gázai egészségügyi minisztérium szerint az izraeli tűzszünet sértések szerdáig 1029 palesztin halálát és 3249 megsebesülését okozták. A tűzszünet két évvel az izraeli népirtás után következett be Gázában, amely 2023. október 7-én kezdődött. Mark Rutte, a NATO főtitkára kijelentette, a szövetség a jövő hónapban, Türkiye fővárosában, Ankarában tartandó csúcs találkozóján több 10 milliárd dollár értékű új védelmi szerződést fog bejelenteni, mivel a tagállamok a katonai termelés bővítésére, valamint a kollektív biztonsági képességek megerősítésére törekszenek. A NATO főtitkára szerint az ankarai csúcs találkozó még fontosabb, mint a tavalyi hágai csúcs találkozó, hangsúlyozva a szövetség kötelezettségének teljesítésének fontosságát. Rutte szerint a július 7-e és 8-a között Ankarában megrendezésre kerülő NATO csúcs találkozó lehetőséget ad arra, hogy bemutassák a védelmi ipari együttműködés bővítésében és a termelési kapacitás

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak
1: Türkiye mentu csapatokat küld Venezuelába. A beérkező információk szerint Venezuela Yaracuy tartományában 2026. június 25-én magyar idő szerint 12 óra 04 perckor 7,2-est, majd 39 másodperccel később 7,5-ös erősségű egymás követő két földrengés történt, amelyek után Türkiyében az illetékes intézmények mozgósították a csapataikat. A katasztrófa és vészhelyzeti kezelési igazgatóság az AFAD koordinációjában, elsősorban a külügyminisztérium, a honvédelmi minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és az Elnöki Hivatal Biztonsági Ügyek Főigazgatósága bevonásával az érintett intézmények közötti kapcsolattartás eredményeként a segélyakció előkészületei befejeződtek. A 38 fős kutató mentő és humanitárius segélycsapat útnak indult. A vezérkarparancsnoksággal folytatott koordináció keretében a rendelkezésre bocsátott a 400M típusú katonai szállítógéppel Isztambulból, Izmirből és Denizliből 37 fős AFAD kutató mentő és humanitárius csapat, az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó 6 fős nemzeti orvosi mentőcsapat, UNKE, a török vörös félhold részéről 2 fős humanitárius személyzet, továbbá 2 kutyakereső és 3 teljesen felszerelt kutatómentő jármű kerülnek kiküldésre a földrengés sújtotta területre. Zelenszkij 40 napos hadműveletet rendelt el Oroszország ellen. A háború 1584. napján Zelenszkij közölte, az ukrán erők találatot mértek az Ufában található két olajfinomítóra, amelyek a frontvonaltól 1500 kilométerre találhatók, valamint egy olajtárolóra a Krasznodari területen, amely a fronttól mintegy 300 kilométerre helyezkedik el. A Krasznodari területhez tartozó Krasznovarjeminszki járás illetékesei megerősítették, hogy találat érte a Poltavszkaján lévő olajtárolót. Az ukrán támadások után a jogellenes Oroszország által annektált Krímen közölték, fokozódni fognak az áramszünetek. A térség oroszok által kinevezett kormányzója szerint az ukrán támadások a félsziget legnagyobb városát, Szevasztopolt sötétben hagyták. Az üzemanyaghiány miatt a lakosság számára történő benzinárosítást teljes egészében betiltották. Az orosz honvédelmi minisztérium közleménye szerint az orosz légvédelem éjszaka 660 ukrán drónt lőtt ki, ami a konfliktus kezdete óta az egyik legmagasabb szám. A minisztérium pénteken az orosz állami Max platformon közölte, több mint egy tucat régió fölött semmisítették meg a drónokat, köztük az orosz főváros és az annektált Krím-félsziget, valamint a Fekete-tenger és az Azovi-tenger felett. Moszkva polgármestere Szergej Szobjanin szerint legalább 47 a főváros felé tartó drónt fogtak el. A mentési szolgálatok szakemberei azon a helyen dolgoznak, ahol a roncsok lehullottak, írta Szobjanin a Telegramon. Azonban a károk mértékéről és a sebesültekről nem számolt be. Győzelemmel búcsúzott a török válogatott, Türkije 3, USA 2. A török labdarúgó válogatott 3-2-re legyőzte az Egyesült Államokat a D-csoport utolsó mérkőzésén, a 2026-os FIFA világbajnokságon a Los Angeles-i stadionban. Az amerikaiak villámgyorsan kezdték a meccset. Austin Trusty a 30. percben a rövid sarokba lőtte be a labdát Ugurcan Çakır török kapus mellett, és ezzel 1-0-ra vezetést szerzett. Türkiye hamarosan egyenlített. Baris Alper Yilmaz kibújt az amerikai védelem szorításából, és a Real Madridban játszó Arda Güler elé talált, aki a 10. percben bevágta a labdát a kapuba, ezzel megszerezve saját maga és csapata első gólyáját ezen a világbajnokságon. Arda gólya volt Türkiye 63. lövése a tornán, és 24 év után az első találat a FIFA világbajnokságon, İlhan Mansız 2002-es gólját követően. Végezetül. Az európai halálesetek növekvő számát a kontinens szerte jelenlévő heveső hullámmal hozzák összefüggésbe. Spanyolország becslések szerint a 4 nap alatt bekövetkezett halálesetek száma 212-re emelkedett, míg Franciaország eddig több halálos áldozatról számolt be. A Spanyolországban megdőlt meleg rekordokkal egy időben az európai halálozási megfigyelő hálózat Euromomo a hőséggel összefüggő halálesetek számának jelentős növekedését állapította meg az előző évekhez képest. Franciaország az 1947 óta mért legmelegebb napját rögzítette, miután az országos átlaghőmérséklet elérte a 30 fokot. Párizsban a hőmérséklet 40,3 fokra emelkedett. A szélsőséges hőség több halálos áldozatot követelt, köztük egy

Jautóban hagyott 3 éves gyermeket is, miközben a párizsi régióban a szívmegállásos esetek miatti segélyhívások száma is emelkedett. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódja következik. Lássuk, mit tartogat számunkra.

Különösen a téli hónapokban és az évszakváltások idején gyakran nyúlunk egy italhoz, a gyógynövénykákhoz. Amikor kiszámíthatatlan az időjárás és hirtelen ingatozik a hőmérséklet, általában azt mondjuk, a legjobb lesz inni egy jó forró gyógyteát, az majd jót tesz. Azonban elgondolkoztak-e már azon, hogy vajon helyesen fogyasztjuk-e ezeket a teákat? Veszélyesek lehetnek-e a gyógynövénykeverékek? A TRT Haber ezeket a kérdéseket tette föl docens dr. Zülfie Gülnek. Nézzük meg együtt, mit mondott a szakértőnk. A téli hónapokban, valamint az évszakváltások idején gyakran fordulnak elő megfázásos, náthás és influenzás megbetegedések. Sokan a gyógynövénytárban keresik a természetes védekezés, illetve az immunrendszer erősítés lehetőségét. A legnépszerűbbek a hársfa, zsája, édes kömény, zöldtea, rozmarin, gyömbér, kurkuma és fahéjteák. Az azonban nem mindegy, hogyan és milyen mennyiségben fogyasztjuk ezeket. A gyógynövénytáktól nem szabad csodát várni. Dr. Zülfie Gül farmakológus kihangsúlyozta, a felső légúti betegségek esetén, gyakran fogyasztott gyógynövénytákat nem szabad gyógyszerként kezelni. Elmondása szerint ezek a teák a betegség korai szakaszában támogathatják a gyógyulást, azonban hozzátette, a gyógynövényták segíthetnek erősíteni az immunrendszert, mert magas antioxidáns tartalommal rendelkeznek. Olyan molekulákat tartalmaznak, amelyek képesek megkötni és eltávolítani a szervezetből a káros anyagokat. Azonban a betegség előre haladtával nem szabad túl sok csodát várni tőlük. Egy tea nem képes ugyanazt a hatást kiváltani, mint egy gyógyszer. Soha nem szabad a gyógyszerek helyettesítőjeként tekinteni rájuk. Gül felhívta a figyelmet a téli tea néven forgalmazott gyógynövénykeverékekre is, és kihangsúlyozta, ha bár ezeknek az íze finomabb lehet mondjuk a hársfateánál, komoly problémát jelenthetnek, hiszen nem tudhatjuk, ki készítette ezeket a keverékeket, illetve milyen növény milyen arányban található bennük. Véleménye szerint ezek fogyasztása akár több kárt okozhat, mint hasznot. A kevert teákat kerülnünk kell, még akkor is, ha hozzáértő emberek készítik el őket. Ezek a keverékek valóságos kémiai bombázásra válhatnak. Mivel nem tudjuk pontosan, melyik összetevőből mennyi van bennük, a dózis sem tudjuk meghatározni. Így kiszámíthatatlan kockázatot jelentenek. Én azt javaslom, hogy a gyógynövényeket külön-külön fogyasszuk, mondta el Gül. Kinek mire kell figyelni a gyógynövénytárk fogyasztásakor? Az igazság az, hogy még a szakembereknek sem könnyű egyértelmű választ adni erre a kérdésre. Minden növény sajátos kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, ezért az adagolás jelentősége is eltérő. Egy dolog azonban biztos, a krónikus betegségekkel élőknek különösen óvatosnak kell lenniük. A növények valójában egy-egy kis gyógyszertárnak tekinthetők, hiszen számos kémiai anyagot tartalmaznak. Az alkalmazott dózistól függően különböző mértékben hatnak a szervezetünkre. Például, ha egy magas vérnyomásban vagy cukorbetegségben szenvedő ember hosszú időn keresztül nagy mennyiségben fogyaszt ugyanabból a gyógynövénytából, az befolyásolhatja a gyógyszer felszívódását vagy éppen kiürülését. Ez pedig megváltoztathatja a betegség lefolyását, és akár súlyos szövődményekhez, életveszélyes állapotokhoz is vezethet, magyarázta Gül. Ezért a krónikus betegségekkel élőknek mindenképpen konzultálniuk kell kezelő orvosukkal, mielőtt rendszeresen gyógynövénytárt fogyasztanának. A farmakológusunk a teák elkészítésével kapcsolatban is néhány fontos információt megosztott velünk. A leveles növényeket inkább forrázással készítsük el, míg a gyökereket főzzük le. Ha például hársfateát készítünk, 2-3 csipet hársfavirágot, 2-3 pohár vízben áztassunk be.

A mennyiség is fontos. Napi két csésze teljesen megfelelő. A szakértő külön kitért a várandós nőkre is. A keverteák sokféle növényt tartalmaznak, amelyek mind különböző kémiai anyagokat hordoznak magukban. Nem tudjuk pontosan, ezek hogyan hatnak a magzatra, vagy az édesanyára a terhesség ideje alatt. Ezért kifejezetten kockázatosak lehetnek. Azonban ne felejtsük el. A túl sok antioxidáns árthat a szervezetünknek. A gyógynövénytálak antioxidánsokban gazdagok, amelyek segítik a káros anyagok eltávolítását a szervezetből. Ha azonban az immunrendszer erősítése érdekében túlzott mennyiségben fogyasztjuk őket, azok újabb problémákat okozhatnak, ahelyett, hogy segítenének. Az antioxidánsok úgy működnek, hogy megkötik a káros anyagokat, valamint elősegítik azok eltávolítását. Ha azonban túl sok antioxidánst viszünk be a szervezetünkbe, egy idő után maguk is károsító hatásúvá válhatnak. Mivel könnyen kötődnek más molekulákhoz, túlzott mennyiség esetén már nem csak a méreganyagokhoz kapcsolódnak, hanem a saját molekuláinkhoz is. Fontos enzimekhez, fehérjékhez és aminosavakhoz kötődhetnek, amelyek így nem tudják ellátni a feladatukat. Ez pedig sejtszintű károsodásokhoz vezethet. Habár a gyógynövénytálak természetes támogatást nyújthatnak, azonban nem csodaszerek. A mértékletes fogyasztás, az orvosi tanácsadás és a tudatos választás rendkívül fontos egészségünk megőrzése érdekében. Ne feledjük, mindenből megárt a sok, a gyógyulás kulcsa pedig az egyensúly.

Ma egy olyan finomságot szeretnék bemutatni, amelyet biztosan nagy örömmel fogyasztanának. Amikor a szánkba vesszük, az első pillanatban elvarázsol. Ahogy valószínűleg már kitalálták, egy desszertről lesz szó. Mai menünkön a lokma. Desszertek, az emberekben zajló végtelen belső küzdelem szimbólumai. Megegyem vagy ne egyem meg? Ez a kérdés mindig ott motoszkál a fejünkben. Már a gondolat is boldoggá tesz bennünket, hogy valami édeset együnk. Valójában az édességekkel kényeztetjük magunkat, és jutalomként tekintünk rájuk. Amikor cukros ételeket fogyasztunk, az agyunk dopamin termel, amitől természetesen jobban érezzük magunkat. Bár tudjuk, hogy nem egészségesek, illetve súlygyarapodást okozhatnak, néha mégsem tudunk ellenállni ennek az édes csábításnak. Az ebben a részben bemutatott lokma ennek a csábításnak az egyik legjobb példája. Ha megkóstolnak egyet, azonnal megértik, mire gondolunk. Na de mi is pontosan a lokma? A lokma egy serbetbe mártott kis tésztagolyókból álló desszert. Először elkészítik a tésztát. Ehhez fehérlisztet, élesztőt, vizet és sót alaposan összegyúrnak. Ezután diónagyságú golyókat formáznak belőle, és forró olajban kisütik. Végül az előre elkészített cukorszirupba mártják őket. A szirup csupán cukorból és vízből készül. A hagyományos gömb alakú változat, a szaráj lokmaszé, azonban létezik egy másik típus is, amelynek a közepe lyukas. Ezek minifánkokra emlékeztetnek, és izmir lokmaszé néven ismertek. A lokma elkészítése ennyire egyszerű. Most nézzük meg közelebbről a szirupos édességek, és különösen a lokma történetét. A lokma arab eredetű szó. Az arab lukma szóból származik, amelynek jelentése falat vagy harapásnyi darab. Az első írásos említés a 13. századból származik, és Abdul-Latif al-Baghdadi arab gondolkodó jegyezte fel. Baghdadi ezt a desszertet kádi lokmaszigént említi. Az oszmán birodalomban a szirupos édességek a 15. századtól kezdve jelennek meg az írott forrásokban. A lokma ezek közül az egyik legrégebbi példa. Abban az időben azonban a cukornádból készült cukor nagyon drága volt, ezért a cukor csak a palotában és az előkelők asztalain volt megtalálható. Az oszmán birodalomban sem volt ez másképpen. Az egyszerű emberek csak különleges alkalmakkor, például ünnepeken, esküvőkön vagy körülmetélési szertartásokon ehettek édességet. Ahogy a cukor egyre elérhető,

Lehetőbbé vált, ez a helyzet megváltozott. A lokma, amely egykor csak a paloták asztalán szerepelt, a 19. században bekerült a szakácskönyvekbe, és fokozatosan utcai étellé vált. Azokat, akik ezt az édességet árulják, lokmancsinak nevezik. A lokma nem csak Türkiyében és az arab világban ismert, hanem Görögországban is. Ennek a különleges édességnek azonban a jelentése túlmutat az ízélményen. Az összetartást és a lelki támogatást jelképezi. Mégis hogyan? Mindjárt elmagyarázom. Különleges alkalmakkor egy személy, család vagy intézmény lokmát készítetett és osztatott szét az utcán. Ez történhetett szomorú eseményekkor, például temetéskor, vagy egy szeretett személy halálának évfordulója alkalmából. Azonban lehet örömteli esemény is, például esküvő vagy körülmetélési ünnepség. A lokmát bizonyos vallási napokon is szétosztják. A cél a bánat vagy az öröm megosztása, illetve a jótékonykodás. A lokmát ismerősöknek, barátoknak és járókelőknek kínálják fel. Így kérnek áldást és bőséget. Mit gondolnak? Nem jött el az ideje, hogy betérjenek egy lokmaárushoz? A hagyományos lokmaárusok általában mozgó kocsikkal dolgoznak. Különösen a nyári üdülőhelyeken lehet gyakran találkozni velük. Olyan adagméretet választhatunk, amilyet szeretnénk. A legkisebb adag általában 10 darab lokmából áll. Igény szerint fahéjjal is megszorhatják. Ezután néhány fogpiszkálót szúrnak a lokmába, hogy könnyebb legyen elfogyasztani őket. Most már jó étvágy ennek kiláthatunk. Egy kis figyelmeztetés. Ha egyedül eszünk, 10 darab bőven elegendő lesz. Azonban, ha meg szeretnénk osztani valakivel, nos, legalább 2 adagot rendeljünk. Ebben egészen biztos vagyok. Az utóbbi években a modern, új generációs lokmák is nagyon népszerűvé váltak. Ezeket általában állandó üzletekben árulják, amelyek a modern kofrizókat idézik fel. A tésztagolyókat hagyományos módon készítik el, majd különféle krémekkel töltik meg, és mindenféle szósszal díszítik. Végül színes cukorkákkal és más feltétekkel dekorálják őket. Mindkét változatot érdemes kipróbálni. Személy szerint én a hagyományosat szeretem. Az igazi hagyományos lokma az, amely évszázadokon át fennmaradt és eljutott napjainkig. Most már igazán megérdemlünk egy édes kis kitérőt. Mit szólnak hozzá? Kóstoljuk meg együtt! Türkiye utcai ízei.

venezuelai földrengés áldozatainak számadásnak növekedése miatt. Mindeközben Izrael hat libanoni tölt meg egy újabb fegyverszünet megsértés során. Az orosz honvédelmi minisztérium közölte, 660 ukrán drónt lőtte ki az éjszaka folyamán. Spanyolországban 212-en meghaltak a magas hőhullámok miatt. Türkiye pedig győzelemben búcsúzott a FIFA világbajnokságról, 3-2-re legyőzve az Egyesült Államokat. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is!